somi, la somi, si somi, po somi, po somi, gré somi, mi, la somi, si, si, la somi, fa mi, sol, do, la mi, do, si, mi, do, re, mi, fa, re, mi, sol, re, mi, si, re, mi, do, re, mi, la, ré, la, ré, la, la, ré, si, la, ré, la, la, fa, mi, la, ré, do, si, mi, a, pa, do, sol, si, sol, ré, si, mi, la, ré, do, fa, mi, an, la, ré,